0: üdvözletet küldünk magyar nyelven minden békét szerető lénynek a világ előtt.
1: Taifong Beiyu, Nihao, Nijia Bawei.